gewah jenenge kalane nyalane karo Hastoto sing kanthi nyeneng lakar ngidhet timbang kabeh ning jano padawane lenan.